szerint a baszélyatérben a cikkéket lehet a gyártják, annak a tudárát, a rendikász, a várvá, külökülni Európában a tárgyása. Persze, a legobinosan szpacisziát, egy kész a tájszél a 16.

már nem is azt mondom, hogy tudom, hogy nem tudom, hogy az hogy ez nem kell átveszni. Tehát is megnézni, hogy ott már kell szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen átalakítani, hogy mindig szépen